A vasúti sorompót piros, fehér, piros színűre festik, és közepére vörös prizmát, esetenként vörös fényű lámpát is elhelyeznek. A hagyományos sorompó lakott területen belül rácsal is felszerelik. Ha a fénysorompó egyik fényesen világít, üzemzavar.

0: Megjegyezzük, hogy a kellő körültekintés akkor sem mellőzhető, ha nyitott sorompót látunk. Mert arra is volt már példa, hogy a sorompó leengedését elmulasztották.
1: Ultimul tren care e?
2: Trenul.
1: Care e tren?
2: Trenul și nimic mai mult. Melodia Trenul, interpretată de Frankie Lane.